0: Hát tulajdonképpen szenzációs volt a parlamentben a kiállítás megnyitó, aki kihagyta, hát egy óriási dolgot hagyott ki, de erről majd későbbiek folyamán fogunk beszélni.
1: A kiállítás az nyitva lesz egész hónapban, minden nap hétfőtől péntekig, reggel 9-től délután 5 óráig, és azt is tudom ajánlani, aki bemegy, hogy ebédeljetek ott a parlamentben.
0: Sokkal olcsóbb.
1: Na, sokkal olcsóbb, még a kocsmai
0: áraknál is sokkal olcsóbb. Így van. Szóval a lényeg ebből az, hogy gyorsan indulunk, mert rengeteg anyagot kell átnyomnunk, úgyhogy lesznek hírek Kicsi Gyurival, sporthírek jesztek Vaskó Andrással, megjött az emberünk Magyarországról, és akkor 1956 forradalmára emlékszünk, és a megnyitóra egy pár embert mindenképpen meg fogunk szólaltatni, ők mind egytől egyig angolul beszélnek, úgyhogy mi lefordítottuk, és hozzuk az magyar szöveget, és Bukovina székelyek Róka Kóka Rozáliával fog beszélgetni Kis Ágnes, Hegyi Csaba a megnyitón a Nyuszadeszi Magyar Szövetségnek az elnöke, Hegyi Csaba, ő nyitotta meg a kiállítást. Nagyon érdekes volt, mondom, de mondom, hogy később érfelemről beszélünk, és ki van még? Megszólaltattunk veteránokat, akik még velünk vannak, úgyhogy ők is jönnek. Szabó László Calgaryból fog bejelentkezni az Árpád kupával kapcsolatba, és Asztalos Anna festőművésszel beszélgetek. Ez egy nagyon tehetséges család, és Felvidéken élnek, Naszvadon, és a Naszvad a számunkra most már egy olyan pont a világban, amit minden körülményként meg kell majd nézni, amikor ott vagyunk, és hát tulajdonképpen Bálint Csaba fogja majd befejezni a mai napnak a programját. Katalin, neked mi lesz, csak a fordítások?
1: Lesz a Dr. Szabó Győző, vagy nem?
0: Oh, yes, igen, kihagytam őt, tehát igen. Politika. Szóval, nagyjából ennyi.
1: Igen, hát nekem csak egy, van néhány bejelenteni valóm, amire mindenkinek a figyelmét felhívnám. Egyrészt az, hogy, ahogy mondtam, a kiállítása a parlamentben megtekinthető. Vigyétek el a gyerekeiteket, unokáitokat, mutassátok meg neki. Tényleg egy rendkívül
0: magas színvonalú kiállítás lett.
1: Magas színvonalú, és sokat lehet tanulni belőle.
0: Ennyit még nem veregettek hátba bennünket.
1: És hát azért a magyar himnusz is elhangzott a parlamentben, és további programok az 56-os évforduló alkalmából. 17-én a Magyar Házban angol nyelven lesz a Freedom's Fury, Szabadság Vihara című film levetítve, és lesz vacsora, ez 5 órakor kezdődik, és 18-án pedig lesz egy szokásos ebéd, és szintén filmvetítés, itt magyarul fogják levetíteni ugyanezt a filmet. Kérjük, hogy mindenki jelentkezzen be, regisztrálni kell. 23-án, pénteken a parlamenterrel felhúzzák a magyar zászlót, és ugyanezen a napon 5 óra 30-tól a Szent Mérisz katedrálisban lesz egy katolikus szentmise megemlékezés, és utána a kriptában megkoszorúzzuk Mindszenty bíborosnak a szobrát. Erre mindenkit szeretettel várunk, aki szeretne eljönni. 25-én 10 óra 30-kor a Rockwoodi temetőben koszorú elhelyezés a Hősök keresztjénél, és utána 11 óra 30-kor református ünnepi istentisztelet az 56-os Hősök emlékére, ez Stratfieldben a Uniting Churchnél. Egyelőre ennyi, és még egy dolog, ami októberben, és ez 17-én lesz szombaton a Caritasnál, az ösztöndíjasunk, a KCP-s ösztöndíjasunk Panni a Khmer birodalomról fog előadást tartani vetítéssel. Mindenki szeretettel várunk. Ez délután 2-kor lesz a Caritasnál.
0: És hogy ne menjünk el bugi-bugi nélkül, figyeljetek most, csak hogy elinduljunk. Csak hogy érezzük, hogy szalad ez a program. Miről is szól a Rádió Mozaik. Yeah!

0: tesz nekünk kibírni, úgyhogy nem baj, fogjuk folytatni, csináljuk ezt majd, úgyhogy kedves hallgatóim, a TRRFM 88,5-es hullámazát hallgatod, ahol is a telefonszám 98-16-27-77-es, és mifelünk Kicsi Gyuri mondja a híreket, sőt, ő is szerkesztette.
1: Valóban rendszerváltás zajlik. A patrióta megszólalók gyakran tiltakoznak, mikor a berendezkedő új hatalom rendszerváltásnak nevezi az április óta zajló hatalomváltást. Hangsúlyozzák, hogy az a közjogi és politikai keretrendszer, mely április 12-e előtt meghatározta az életünket, minden elemében demokratikus volt, és a rendszerváltás gondolatának a közvélekedésbe plantálása csupán arra szolgál, hogy a legitim politikai ellenfelekkel szembeni törvénytelenségeket igazolják vele. Ha azonban jobban belegondolunk, éppen ez az érvelés az, ami arra mutat, hogy valóban rendszerváltás zajlik. A törvényesből a törvénytelenség rendszerébe. Hiszen nincs becsületes ember, aki ne ismerné el, hogy például a köztársasági elnöknek az alaptörvénybe írott egyetlen mondattal való eltávolítása törvénytelen. A korábbi miniszterelnök és a korábbi képviselők újraválaszthatóságának megtiltása törvénytelen. Az Alkotmánybíróság tagjai egy részének mandátumuk lejárta előtti eltávolítása törvénytelen. Az új vagyonhivatal eljárásával szemben a jogorvoslat megtiltása törvénytelen. A jelenlegi miniszterelnöknek az a bejelentése, hogy puszta gyanú alapján elkobozható lesz az a vagyon, ami feltehetően bűncselekményből származott, törvénytelen. Az új hatalom politikája út a törvénytelenségbe. Ilyen átalakulásra, ilyen rendszerváltásra volt már példa Magyarországon 1948-ban. Ez volt a fordulatéve, amikor felszámolták az ellenzéket, végigvitték az államosítást, átalakították a közigazgatást, átállították az oktatást és a kultúrát. Igaz, a vármegyéket csak egy évre rá nevezték át megyékké, az Ávóból pedig 2 évre rá szerveződött az AVH. A legfontosabb döntések azonban már megszülettek. Ha ma rendszerváltás zajlik Magyarországon, az csak ilyen értelemben lehetséges. Törvénytelenségekkel törvényes rendet létrehozni ugyanis nem lehet, csak törvénytelent. És aki ebben aktív szerepet vállal, annak tudnia kell, hogy személy szerint legalábbis erkölcsi, de meg lehet, hogy jogi felelősséget is visel a tetteiért. Lázadás vidéken? Döntött az első vármegyei közgyűlés, nem hajtják végre a megyené visszaállítását. Bács-Kiskun vármegye önkormányzatának közgyűlése pénteki ülésén a megye elnevezés visszaállításáról is szavazott, és a többség nemet mondott a változtatásra. Lenkei Róbert képviselő szerint a vármegye nem egy politikai divat, hanem évszázados történelmi hagyomány, amelyet a kommunista diktatúra szakított meg. A közgyűlésen a megye elnevezése azért került napirendre, mert október 1-től országosan ismét a megye a hivatalos megjelölés. A képviselő közlése szerint ő nemmel szavazott, ahogy a közgyűlés többsége is. De miért? Azért, mert a vármegye kifejezést a 11. századtól használták egészen a 20. századig, amikor a kommunista hatalom el akarta venni az ország identitását, ezért amit csak lehetett módosítottak, hogy minél kisebb legyen a kötés hozzá. Nyilván az én életem nagy részében is a megye kifejezést használtuk. Mondhatni ezt szoktuk meg, de pusztán ez csak megszokás kérdése, a másiknak pedig van egy történelmi eredete, mely hosszú évszázadokon keresztül végig kísérte hazánk történelmét. Lenkei a közleményében végül azt írta. Ha a kommunista diktatúra alatt ezt nem veszik el, akkor nincs is ilyen kérdés, hiszen mindenki a vármegye kifejezést szokja meg, amely így már 1000 éves hagyomány lenne. Elektromos autósok is kaptak dízel támogatást. Szeptember végén átutalták az összesen 20 000 forintos dízel támogatás első 5 000 forintját, melyet a hatósági árhelyet adott a kormány a magas üzemanyagköltségek kompenzálására. Az interneten felelhető nyilvános kommentekben egészen elképesztő esetekről számolnak be az autótulajdonosok. Volt, aki azt írta, hogy körülbelül februárban eladta már az autóját, de ennek ellenére megkapta az 5 000 forintot. ismertette a Világgazdaság. Más arról számolt be, hogy elektromos autóval rendelkező munkatársa kapta meg a támogatást, miközben korábban soha nem volt másik autója. Olyan beszámoló is érkezett, mely szerint valaki az utánfutójára és egy benzines autóra is kapott támogatást. Egy három dízelautóval rendelkező hozzászóló arról írt, hogy mindhárom jármű az ő nevén van, ennek ellenére a felesége kapott egy 5000 forintos átutalás. Más azt írta, hogy tavasszal eladta az autóját, azóta pedig tömegközlekedéssel jár dolgozni, mégis megkapta az üzemanyag támogatást. Egy másik beszámoló szerint valaki 2,5 év adta le a dízelautóját, azóta pedig egy elektromos autó van a nevén, mégis megkapta az 5000 forintot. Volt olyan hozzászóló is, aki februárban adta le az autóját, azóta nincs másik jármű a nevén, mégis megérkezett hozzá a támogatás. Egy másik érdekes esetben pedig valaki arról számolt be, hogy az ideiglenesen forgalomból kivont autójára is megérkezett a támogatás. A portál jelezte, a történetek hitelességét nem lehet ellenőrizni, de az ilyen beszámolók számossága indokolhatja, hogy ezeknek utána nézzen a kormány, és ha indokolt, változtasson a szabályozáson. Híreinket a Magyar Nemzet, a Világgazdaság, az Origo portálok segítségével állítottuk össze.
2: Mates.
3: May Mates Demolition, where never easy is made easy.
4: With a one-stop solution for all your demolition needs, whether residential or commercial, specialising in tight access demolition and bonded asbestos removal. Fully licensed with over 20 years experience. 2RRR sponsor, Me Mates Demolition. On time, on budget and proudly supporting sustainability through Me Mates Recycled Warehouse. For further inquiries, go to memates.demolition.com.au.
3: Me Mates Demolition, where never easy is made easy.
4: Mate!
5: V is for volunteering, and Hunters Hill Council is inviting you to play a crucial role in its community events. As a volunteer, you will be providing valuable assistance to various council events held throughout the year. Would you like to know more? Well, just search Event Volunteers Hunters Hill Council or telephone 9879 9400.
6: Splendid it is to have you tuned in to the marvellous 2RRR FM. This station has an extraordinary eclectic selection of styles and sounds. So, if there's a branch of music that you like, we're likely to have it. Get in touch with our office today via our absolutely fabulous website, 2RRR.org.au, and visit our programme guide. And remember, darlings, stay tuned to your local sound, to the world.
7: Jobb érzéssel gondolhat a bankjára. A Bendigo Bank egy olyan közösségi banki modellet hozott létre, amelynek lényege az, hogy a nyereség jelentős részét visszaadja annak a közösségnek, amelyből az származik. A Bendigo Community Bank Northride a 2005-ös megnyitása óta több mint 500 ezer dollárra járult hozzá a közösségünk életéhez, és a nagy bankok által ajánlott szolgáltatásokat is biztosítja egy sokkal közvetlenebb helyi bankhoz illő formában. Ha a 2RRR támogatóját, a Bendigo Community Bank Northride-ot keresi, nem kell messzire mennie, mert itt találja közelben Northride városbéli Cox's Road Mall-ban. Vannak a bankok, és van Bendigo Bank.
8: Kedves hallgatom, a 2RRR FM 88,5-es hullámhoz hallgatod, Rádió Mozaik Sydney, innen Gladesville-ből élőbe jövünk, és a vonalban megjött a sportriporterünk Magyarországról, összes jó hírekkel, a legfrissebb frissebbekkel, amit csak összetudott kaparni. Úgyhogy Andrásom, welcome home, ahogy mifelé mondják, vagy Isten hozott, hazafelé. Te jössz!
9: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és titeket is bent a stúdióba, és hát csapjunk is bele a a mai sport összefoglalónkba. Kezdjük labdarúgással, hát ugye nagy üzem van a Nemzetek Ligájában, és az elmúlt bő 10 napban 3 mérkőzést játszott le a magyar férfi válogatott. Kezdjük szépen sorjában, ugye az első mérkőzésen hazai pályán fogadtuk Budapesten Ukrajna válogatottját, ahol egy 1-0-ás vereséget szenvedett a magyar válogatott, míg pár nappal később Észak-Írországban vendégszerepelt a magyar válogatott, ahol egy 0-0-ás döntetlent játszott a magyar válogatott, és hát 2 nappal ezelőtt hazai pályán Grúziát fogadtuk, ahol egy 1-0-ás győzelemmel abszolválták a fiúk a mérkőzést, és jelen pillanatban a 3. helyen állunk a csoportban 4 ponttal, és hát a következő meccsre nem is kell sokat várni, mert magyar idő szerint hétfőn este 8 órakor majd Szlovákiában lép pályára Ukrajna ellen ismét a magyar válogatott, és remélem, hogy ezen a mérkőzésen sokkal jobb eredményt fogunk produkálni, mint az első ukrajnai mérkőzésem.
0: Folytasd!
9: Megyünk tovább búvár merüléssel, búvár úszással, és hát ez egy kedvenc sportom, mert ebben mindig világrekordokat és nagyon jó eredményeket érünk el, és ez most is így történt a VB-n. Töröcsik Zsófia személyében 78 méteres merüléssel világbajnoki aranyérmet szerzett, míg...
0: Na most azért elnézést, hogy közbevágok, azért meséljük el, hogy ez a merülés, ez egy lélegzet és merülés. Tehát egy jó nagy lélegzés, és aztán adj neki lefelé. És ez hány méter?
9: 78 méterrel.
0: Jézus Mária! Folytasd, igen!
9: Míg Korok Fatima, és aki ugye egyébként világrekordokat szokott évről évre fölállítani, de ezen a VB-n valami probléma lehetett, kicsikét így humorosan fogalmazva, ugyanis 91 méteres merüléssel csak a bronzérmet szerezte meg. 91 méter szabad tüdő, egy levegővel 91 méter, hát én, hogyha egy levegőt veszek, én lesétálni nem tudok 100 méter, egy levegővétellel.
0: El tudom képzelni egyébként, igen. Hát ez egy hihetetlen teljesítmény, és az ember csak így elkezd gondolkodni, na most hol lesz ennek a vége?
9: Hát így van, és hogyha, és nem akarok nagy butaságot mondani, de hogyha visszaemlékszünk, ugye pár hónappal ezelőtt, ha jól tudom, Fatima tartja egyébként 100-valahány méterrel a világrekordot, szóval azért azt ne felejtsük el. És hát szívből gratulálunk nekik, egyébként egy fantasztikus eredmény.
0: Egyébként egy tényleg fantasztikus eredmény, és az ember belegondol, hogy közel 100 méterre valaki lemegy úgy, leúszik úgy, hogy közben egy levegő, és akkor annak föl is kell jönni majd, és tudod, nem úgy van ám, hogy csak elképzelni is borsozik a hátam. Folytasd!
9: Így van, folytassuk vívással. Pár nappal ezelőtt, illetve még javában zajlik a úgynevezett katonai világbajnokság, ahol a női magyar tölcsapat remek szerepléssel bronzérmet szerzett. Szívből gratulálunk a magyar női tőrözőknek, és hát hogyha háborúra kerül sor, egyszer a világban azért jó tudni, hogy csak a lányok fölpattannak a lóra, és hát nem lesz probléma tőrözni nekik. Jól tudják forgatni a fegyvernemet. Váltsunk.
0: Igen, főleg az atomháború ellen jó, igen, folytasd.
9: Igen, lóháton szaladni az parádés. Folytassuk kézilabdával, ahol a Veszprém férfi kézilabda csapata a hét közepén a klubvilágbajnokságon vett részt, és hogyha részt vett, akkor már meg is nyerte a klubvilágbajnokságot. A döntőben egyébként a spanyol Barcelona csapatával találkozott, és egy viszonylag elég nagy arányú 42-33-as győzelemet abszolváltak a veszprémi fiúk. Hát szívből gratulálunk nekik, és hát remélem, hogy a bajnokok ligájában is majd ilyen jól fognak szerepelni, míg a női szakágon ugye javában zajlanak a bajnokok ligája, klubbajnokok ligája, csoportmérkőzése is, az utolsó játéknap, ami tegnap volt, ugye ausztrál vagy magyar idő szerint teljesen mindegy, de mind a győri lányok és a ferencvárosi lányok is szépen hozták a, úgymond a kötelező győzelmeket, és szépen menetelnek idáig a csoportjaikban. És hát zárjuk a mai sporthíreket Gyeptekével. Gyeptekéről évente egyszer szoktunk ugye beszélni, és hát most megint itt lesz Ausztráliában, Új-Dél-Wales és Victoria határában, Barham városában a világbajnokság, ahol majd a magyar színeket, ugye szokás szerint Pavelka Zoltán képviseli, de az ő eredményéről és hát a tornáról majd jövő héten beszámolunk.
8: Andriskám, nagyon-nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy visszajöttél, és ilyen jó formában vagy, úgyhogy Istenke áldjen meg, és vigyázz magadra. Köszönöm szépen!
9: További kellemes rádiózást kívánok, viszont hallásra, szervusztok, köszönöm szépen.
8: Kedves hallgatom a Tulcsapalár FM 88,5-es hullámhoz, hát hallgatod Rádió Mozaik City innen Glacefieldből, és a telefonszámos stúdióba 98-16-27-77-es, és ha online-on hívsz, akkor ne felejtsd el, hogy körülbelül 7 másodperc különbség van mi közöttünk és a valódi szó, ami kihallatszik innen. Katalin, hát akkor tulajdonképpen kezdjük emlékezni 1956 forradalmára, és milyen fantasztikus volt, hogy megnyitottuk azt a kiállítást a New South Wales-i parlamentbe, és hát valljuk be őszintén, hogy nem hittük volna, hogy ennyi ember eljön. Több mint 150 ember jött el, és pénteki délután 3 órakor akkor volt a kezdés, úgyhogy első gondolat.
10: Hát azt szeretném mondani, hogy ez ugye csak az első esemény egy teljes sorozatban, hiszen egész október hónapban lesznek események, amellyel megemlékezünk a 70. évfordulóról. Nagyon hálásak vagyunk a New South Wales-i parlamentnek és Bali István parlamenti képviselőnek, aki a vendéglátónk volt ezen az eseményen.
8: Megszólaltatjuk majd, igen, folytasd.
10: Úgyhogy, mert ő nélküle ugye nem, tehát kell egy parlamenti képviselő, aki vendégül látja az eseményt.
8: Beengednek az ajtón különben.
10: Beengednek az ajtón. És nagyon köszönjük mindenkinek a segítséget, a parkolástól kezdve a kiállítás feltevéséig, tényleg messze menőkig támogatott mindenki minket, és itt talán külön köszönetet szeretnék kifejezni Elizabeth Banksnek, aki Mr. Balinak a titkárnője, vagy valami, van egy hivatalos név, de alapvetően mindent ő csinál, amit intézni kell.
8: Figyelj
10: és
8: ide!
10: Elizabeth rendkívül sokat segített, segítőkész volt, és nagyon örültünk, hogy ő is jelen tudott lenni.
8: És hát Katinka, aki a parlamentben dolgozik, és szenzációs volt vele,
10: hát
8: együtt
10: ő
8: dolgozik.
10: Ő felelős a kiállításokért.
8: Úgyhogy talán ott kezdjük el, hogy volt a megnyitó, és a megnyitó beszédet azt Hegyi Csaba, a New South Wales-i Magyar Szövetségnek az elnöke mondta, úgyhogy hallgassuk ezt meg. Rövid beszéd is nagyon jó egyébként.
11: Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeim! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket itt az Új-Dél-Wales-i parlament épületében. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából rendezett emlékkiállítás ünnepélyes megnyitóján. Felkívánom New South Wales-i Magyar Szövetség elnökét Hegyi Csabát, hogy nyissa meg mai rendezvényünket.
12: Tisztelt Stephen Bali képviselő úr, thank you, tisztelt vendégeink, kedves honfitársaink és barátaink. A New South Wales-i Magyar Szövetség elnökeként nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma itt, a New South Wales-i parlamentben együtt nyithassuk meg az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára tervezett és szentelt emlékkiállítást. Mindenek előtt szeretném megköszönni a házigazdának, Stephen Bali képviselő úrnak, hogy otthont ad ennek a mai megemlékezésnek, és lehetővé tette, hogy közösségünk történetének egy ilyen fontos fejezete itt, a New South Wales-i parlamentben is helyet kapjon. 70 év telt el, 1956. októbere óta. Október 23-án Budapesten egy békés tüntetésből néhány óra alatt országos jelentőségű eseménysorozat bontakozott ki. Magyarok ezrei fogalmazták meg azt az egyszerű, mégis alapvető igényt, hogy szabadabban, önállóban és saját jövőjükről maguk dönthessenek. Az ezt követő napok eseményei Magyarország történelmének meghatározó részévé váltak. De számunkra itt Ausztráliában 1956 nem ért véget Magyarország határainál. A forradalom leverését követően mintegy 200 ezer ember hagyta el Magyarországot, közülük sokan Ausztráliában kaptak lehetőséget arra, hogy új életet kezdjenek. Ma különösen nagy megtiszteltetés számunkra, hogy közöttünk vannak olyanok is, akik 1956 után érkeztek Ausztráliába, valamint gyermekeink, unokáink és azóta felnőtt generációk. Az ő történetük ma már nem csak a magyar történelem része, hanem az ausztrál történelem is. Azok, akik ide érkeztek, egy számukra ismeretlen országba kezdtek új életet. Dolgoztak, családot alapítottak, közösséget építettek, és közben megőrizték nyelvüket, kultúrájukat és hagyományainkat. A kiállítás ezekből az emberek történeteiből is megmutat néhányat. Ez talán azért is különleges, hogy 70 évvel később itt állhatunk Sydneyben. Sokan közülünk már itt születtek, mások később érkeztünk. Gyermekeink és unokáink számára Magyarország talán már egy másik kontinens, egy másik otthon, vagy egy örökölt kulturális kötődés. Mégis összeköt bennünket valami, annak a lehetősége, hogy szabadon őrizhetjük és továbbadhatjuk mindazt, amit magyarságunk jelent számunkra. Ezért különlegesen fontos, hogy ma a fiatalabb generáció is jelen van köztünk. Nagy öröm számomra, hogy a Sydney Magyar Iskola diákjaitól is hallhatunk majd. Hiszen az emlékezés akkor marad élő, ha nem csak visszatekintünk, hanem tovább is adjuk történeteinket. Ez a kiállítás is ezt teszi. Fényképalbum, fényképeken, műalkotásokon, személyes emlékeken és a következő generációnak adjuk át mindazt, amit mi átéltünk. Köszönöm mindazok munkáját, akik hozzájárultak ehhez a kiállításhoz, akik hozzájárultak ennek a létrejöttéhez, és köszönöm önöknek, hogy ma együtt emlékezhetünk meg. 70 év után 1956 története már több generáció öröksége. A mi feladatunk pedig az, hogy ezt az örökséget megőrizzük, megértsük és továbbadjuk azoknak, akik utánunk következnek. Köszönöm, hogy velünk vannak ma ezen a különleges alkalmon, és most mindenkit szeretnék megkérni, hogy álljunk fel, és hallgassuk meg közösen a magyar himnuszt és az ausztrál himnuszt. Nagyon szépen köszönöm!
13: Mm-hmm.

0: Kedves hallgatóim, a Tour Triple R FM 88,5-es hullámosztát hallgatod, Rádió Mozaik Sydney innen élőbe Gladesville-ből, a stúdióból, és így indultunk el a 70 éves kiállítás megnyitásán, és rengeteg emberre beszélgettünk, és minden körülményeket meg kellett szólaltatni Bali Istvánt, Blacktown képviselőjét, és ő angolul beszélt, úgyhogy most Kati fogja a Guszti szerepét eljátszani, még egész, hogy mondjam neked, próbálj mély hangon beszélni, jó? És én meg majd Bali.
1: Te egy tenor vagy, úgyhogy nekem nem kell nagyon mélyre menni.
0: Nem kell nagyon mélyre menni, úgyhogy talán kezdjük el az eredetit, aztán majd meglátjuk, hogy hogy megyünk tovább, mert közben nekünk olvasni kell a fordítást.
2: Stephen Bali, very nice to see you in the parliament here, and you are the host of this exhibition of 1956.
1: Szeretettel köszöntelek téged itt a New South Wales-i parlamentben, ahol az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára rendezett emlékkiállításon veszünk részt, amelynek te vagy a házigazdája. Itt szeretném megköszönni, hogy részt vállaltál ebben a megemlékezésben. Te a Blacktowni kerületnek vagy parlamenti képviselője itt New South Wales-ben. Ha jól tudom, neked személyes kötődésed van Magyarországhoz és 1956 eseményeihez.
0: Elsősorban köszönöm, Gusztáv, szép szavakat. Másodszorban fantasztikus munkát végeztetek Kati néni és te. Itt látni élőbe csodálatos kiállítást minden képzeletet felülmúlt. Emlékszem, 8 hónappal ezelőtt a konyhádban terveztük, hogy mit, hogyan fogunk kitenni a közösség elé, ami most Ausztrál legöregebb parlamentjébe történik. Látni ezeket a fotókat, szembesülni a szenvedéssel, a heroizmussal, ahogy vívtátok ezt a csatát, lélek elállító.
1: És ne felejtsük el azokat sem, akik munkájukkal részt vettek Ausztrálias, elsősorban New South Wales felvirágoztatásában.
0: Igen, számtalan ember volt, aki értéket hozott akkoriban, és azt se felejtsük el, hogy 1960-as években Ausztrália az asszimilációra törekedett, és ma pedig a multikulturalizmus fekteti a hangsúlyt. Ugyanakkor magyaroknak sikerült megtartani kulturális identitásokat, és nagyon ügyesen beilleszkedtek az ausztrál életformába. Ausztráliába érkező magyarok az élet minden területén bizonyítottak. Művészet, orvostudomány, építészet, műszaki, mérnöki és élet minden területén.
1: Csak nézzünk arra a falra, ahol azoknak az embereknek van kitéve a fényképük, akik értéket képviseltek ebben az országban, ebben az államban.
0: Igen, sokan voltak, és sajnos nem tudtunk helyi hiány miatt mindenkit megjelentetni. Ugyanakkor a kiállítás remekül megmutatja a küzdést, a szenvedést, a harcot, és azt, amikor oly helyre jöttet, ahol béke van és fejlődés, amire volt képesek. De bárhova mentek a magyarok a világban, Amerikába, Kanadába, megállták a helyüket.
1: Honnan valók a szüleid?
0: Édesapám Budapesten született, édesanyám Marosvásárhelyről, Moson Magyaróvár való, és így találkoztak Sydneybe, megházasodtak 1959-ben, egy Blacktowni városrészbe költöztek, ahol élete végéig éltek, és jó magam is itt szülői háztól vagy 500 méterre élek, reprezentálom a közösséget itt a New South Wales-i parlamentben, alsó házában.
1: Bali István, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és azt, hogy együtt tudtunk ilyen sikeresen dolgozni. 150 embert várunk, és gyűlik a sokaság, élvezd a kiállítást, hatalmas részed volt benne. Köszönjük.
0: Köszönöm szépen, és remek munkát végeztetek.
2: How do you call that one? The representative of Blacktown. You are the parliamentarian of Blacktown, yes.
3: Yeah, I'm in the lower house, so it's the Hungarians only have one house. probably a smarter thing to do, but I'm in the lower house representing the...
0: Kedves hallgatom, a Tutipel RFM 88.5-es hullámaszát hallgatod, és Bali Istvánnal, Blacktown képviselővel, parlamenteri képviselővel beszélgettem, és Kati reprezentált engemet, én meg Bali Istvánt mondtam el, úgyhogy így nézett ki, így indítottunk, de végső soron folytatta tovább a műsorunkat, még rengeteg ember van. Katalin, talán hagyjuk itt abba, vagy folytassuk tovább, mit gondolsz, vagy...
1: Én úgy érzem, hogy talán csináljuk ezt egy kerek részévé a programnak, és minden, ami a kiállítás.
0: Hát akkor nézd végső soron, Nick Reiner volt az egyik
1: igen,
0: vendégünk.
1: Még ketten vettek részt ezen a megnyitón. Az egyik az John Graham, aki többek között a művészetekért felelős miniszter a jelenlegi New South Wales...
0: Jó magas ember egyébként.
1: New South Wales-i kormányban, és a másik pedig New South Wales-nek volt miniszterelnöke, Nick Greiner, aki egy magyar származású.
0: Kormányzó.
1: Nem kormányzó.
0: Hát,
1: miniszterelnök.
0: Igen.
1: Nem kormányzó volt.
0: Igen.
1: A kormányzó az más.
0: Premier, igen.
1: Ja, a kormányzó az a királynőnek a reprezentatívja.
0: Jó.
1: Vagy hát most már a királynak, igen. Tehát egy pár szóval elmondanám, hogy John Graham miről is beszélt. Először is beszélt arról, hogy ez a 70. évforduló, és köszönetet mondott Gusztinak és nekem a kiállítás megszervezéséért, valamint azt is megemlítette, hogy 193 éve szállt partra az első magyar, Isaac Freeman személyében. Ő volt az első, de nem az utolsó, aki ide érkezett. Ugye a nagyobb tömegek azok aztán a második világháború, illetve 29-ben a nagy válság, aztán a világháború, és 56, úgyhogy ezek voltak a nagyobb magyar bevándorlások ide Ausztráliába. Azt is említette, hogy a magyarok nagyon jól beilleszkedtek, és értékes részei lettek az ausztrál társadalomnak, bár asszimilálódtak, de mégis megtartották a maguk nyelvét, kultúráját.
0: Hagy fűzzem ide be, hogy az egyik kedves kiállítónk, művészünk, Vitek, ő egy lengyel, te majd mondod a másik nevét, és lengyel festőművész, akinek a képe ott van fönt a falon, egy lengyel ápolónő, és vért ad egy magyar forradalmárnak, és ő mondta azt, hogy milyen fantasztikus is hallani azt, hogy mi magyarul beszélünk, és nem angol nyelven egymás között. Folytasd.
1: John Graham azt is elmondta, hogy ez a kiállítás bizonyítéka, illetve olyan bizonyítékokat hoz a szemünk elé, amely a magyaroknak a bátorságáról, hősiességéről harcol. És amiért ők harcoltak, azt mondta, hogy mi természetesnek vesszük. Ausztrália több mint 14 ezer magyar menekültet fogadott be a forradalom leverése után, akik akkor is és most is egy inspiráló erő a társadalomban, hiszen a példájuk követendő. 1956-ban a New York Times magazin év embere a magyar szabadságharcos volt. És végül említette, hogy ami ma történik a világban, sokban hasonlít azokhoz az időkhöz, és ezért tanuljunk abból a példából. A magyar menekültek sok mindenben hozzájárultak országunk, és szűkebb hazánk New South Wales fejlődéséhez. Nagyon köszönöm a meghívást, és köszönöm, hogy itt lehetek önök között. És ezzel fejezte be beszédét. A következő pedig volt miniszterelnök, New South Wales volt miniszterelnöke, Nick Greiner volt, aki köszönöm szépen, jó napot, ezekkel a magyar szavakkal köszöntött mindenkit, de azt is elmondta, hogy ez összes, hát a magyar tudás az körülbelül idáig terjed.
0: Pontosan, de hogy akcentus nélkül mondta, valljuk be őszintén.
1: Persze. Sokkal többet megért, persze, mint amennyit mondani tud. Elmondta, hogy Budapesten született 1947-ben, és a szüleivel 49-ben menekültek el Magyarországról, és 51-ben érkeztek Ausztráliába. Tehát 1956-ban, mint 9 éves gyermek, értem meg a forradalmat. Édesapám levitt Melbourne-be az olimpiára, természetesen ott voltunk az elhíresült vízilabda mérkőzésen. Édesapám Magyarországon sportoló volt, és rengeteg sportvezetőt és sportolót ismert, és a magyar csapat vezetőségében is voltak barátai. Én nagy megdöbbenéssel néztem, mi folyik a vízben, bár a vízilabda egyébként is egy kemény sport, de ez túlment azon. Édesapám elmagyarázta, mi zajlott le Magyarországon az elmúlt hetekben, hiszen az olimpia november közepén kezdődő, 22-én kezdődött Ausztráliában, tehát ez már a forradalom leverése után volt. Mi 1963-ban mentünk vissza először. Engem, mint 16 éves fiút, aki Sydneyben nőttem fel, megdöbbentett a sok romos, belőtt épület, omladozó vakolat, és azt kérdeztem, miért nem repülnek a város fölé repülővel, és öntenek festéket az épületekre. De édesapám azt mondta, Niki, nem az épületek számítanak, hanem az emberek. És ez a több mint 1000 éves történelem. Véleményem szerint 1956 egy fontos mérföldkő nem csak Magyarország, hanem a világ történelmében is. Éppen ezért fontos bemutatni gyermekeinknek, megmutatni gyermekeinknek, unokáinknak. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, jó volt látni a régi arcokat, és kívánom a legjobbakat a magyar közösségnek. És elhozom az unokáimat, hogy nekik is megmutassam. Köszönöm szépen.
0: Tulajdonképpen idáig volt a hivatalos megnyitó, és hát hozunk még, hozunk még hangképeket, de addig is keressünk egy kis pénzt.
4: Hello, I'm Karen Lang, director of Lady Anne Funerals. We are a family-owned and operated business in Sydney, and we have proudly served our local community for over 18 years.
5: Lady Anne Funerals aims to exceed expectations by fulfilling client requests to remember and honour their recently passed loved ones. Throughout the process, clients are supported by the same funeral arranger from the small team of ladies in the office at Gladeswood. If you need any guidance or have questions, please call Lady Anne Funerals on 1300 740074. That's 1300 740074.
4: Lady Anne Funerals, where every family is special.
6: Hey girls and boys, if you're between 6 and 12 years old, here's a fun and creative activity to enjoy during the upcoming school holidays. The Yarn is the place to be, with Hunters Hill Council hosting a free Peg Animal Craft session, and you're invited. Let your imagination run wild as you create your very own cute and colourful Peg animals. You can even use them to clip onto your favourite photos or display at home. It's happening on Friday, October the 2nd, and the best part is there's no need to register. Just come along to The Yarn, 64 Gladesville Road, Hunters Hill, and get ready for some crafty school holiday fun. For more information, call Hunters Hill Library on 9911 3634 or search Hunters Hill Peg Animals 2026.
7: Major Gregory Keane of MI5 returns in an exciting new serial, 26 Hours, on Thursday mornings at 11:30 on 2RRR 88.5 FM, your local sound to the world.
8: Hogy egyre korosodunk, szaporodnak a problémák, nehezebben oldjuk meg azokat a mindennapos teendőket, amiket annak előtte oly könnyedén megtettünk, takarítás, főzés, személyes higiénia, és minden, ami szükséges ahhoz, hogy emberhez méltóan éljünk. Ebben a helyzetben az önmagától érthetődő megoldás Szent Erzsébet otthon, Team Parkban, modern, bennlakásos házaival, barátságos otthonos hangulatával, orvosi és teljes egészségügyi ellátásával várja önt a Szent Erzsébet otthon. És nem utolsó sorban, ami ennél is fontosabb, magyarul beszélnek és a lakók magyaros ételek között válogathatnak. A kulturális, vallási és személyes lelki gondozás, és így a teljes megnyugvást és biztonságot talál Szent Erzsébet otthonban. További felvilágosítását kérem lépjen kapcsolatba 8818-8500 telefonszámon. 8818-8500 telefonszámon. Szent Erzsébet otthon boldogan támogatja a 2RRR FM magyar programját.
1: Kedves hallgatóink, Rádió Mozaik Sydney, a 2RRR hullámhosszán, és itten innen a Glazeville stúdióból. Nos, folytatva a műsort, csak azt szeretném még elmondani, hogy egy nagyon szép műsor követte a beszédeket, amin a magyar iskola diákjai, 14 diákunk volt ott, úgyhogy nagyon-nagyon büszkék voltunk rájuk.
9: Szenzációs hangulatot szépen, csináltak, igen.
1: Nagyon-nagyon szép volt a műsor, amit előadtak, és Szatmári Nóra mondott egy verset, hát egy gombostűt lejtettél, akkor azt meg lehetett hallani abban a hatalmas helyiségben. Nagyon-nagyon szép volt, és a végén a Peredi a Peredi Emma játszott a hegedűn, úgyhogy nagyon-nagyon szép, és nagyon jó hangulata volt az egésznek. Ezt mind majd meg fogják hallani a kedves hallgatók is.
9: Hiszen október még hosszú.
1: Igen, a 25. műsorunkban, amit alapvetően ennek fogunk szentelni.
9: Szóval mindenkit kívánunk nekünk, hogy menjetek el, szeretnék, hogy mondják ezt magyarul.
1: Mindenkit arra
9: buzdítunk. Buzdítunk, mindenkit
1: igen.
9: Arra buzítunk, hogy menjetek el, nézzétek meg, szenzációs lett. Úgyhogy folytatta tovább a műsorunkat, van nekünk egy ilyen.
1: Ja, és vigyétek el a unokákat, barátaitokat, rokonaitokat, a szomszédaitokat.

0: Azért nem, nem, dehogy is, Isten őri. Majd... Szóval a lényeg az, hogy van egy fantasztikus riporterünk Magyarországon, úgy hívják, hogy Kis Ágnes, és a bukovinai székelyekkel kapcsolatosan hozott egy szenzációs riportot, Kóka Rozáliával beszélget. Ágám, te jössz!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Kis Ágnes vagyok. A magyar kultúráról szóló sorozatunk mai epizódjában egy nagyon neves személyiség fog nekünk beszélni a bukovinai székelyekről, és ha azt mondom, hogy bukovinai székelyek, talán már sokan ki is találták, hogy ki az, aki itt ül velem szembe, nem más, mint Kóka Rozália, aki az MMA Magyar Művészeti Akadémia tagja, író, mesemondó, és még egy dolgot említsünk a nagyon sok mellett, amit lehetne, hogy 50 évig vezette az érdi bukovinai székely népdalkört. Kik a bukovinai székelyek, mert ugye arról vagy híres, hogy a bukovinai székelyeknek a történetét, hát utána jártál a történetüknek, és a könyveid, meg egyáltalán a mesék, énekek, stb. Az ő körükből, az ő kultúrájukból származnak. Na akkor, hogy kezdődött ez az egész?
2: 1764-ben Erdélyben a székelyek fellázadtak Mária Terézia besorolási parancsa ellen. Nagyon erős lázadás tört ki, és az osztrákok 1764. január 6-áról 7-ére virradó éjszaka megtámadták a Madéfalván összesereglett lázadókat, és felgyújtották a falut, majd lemészároltak, hát egyesek szerint 200 embert, de mások szerint 500-at, vagy még annál is többet. Tulajdonképpen ez az egyetlen egy epizód azt hozta, hogy 10 000 körüli ember hagyta el. Téli viszonyok között ott hagyta az otthonát, a faluját, a közösségét, és elmenekültek Moldvába. Moldva egy olyan gyűjtőhely volt a 13. századtól, oda menekültek a Erdélyben valamilyen okból megszorított emberek, akkor elindultak és bementek Móduvába, úgy mondták Móduva. 1774, tehát 10 évvel a vérengzés után Mária Terézia megszerezte Bukovina tartományt, amit tulajdonképpen török iga alól szabadítottak fel, és hát ugye az a akkori módi szerint minden oda menekülő ember az egy munkaerő volt, tehát a románok is, vagy akkor láoknak mondták, azok is szívesen fogadták a bemenekülteket. 5 falu jött létre, nagyon szép és beszédes falu neveket adtak. Az első falu, ami 1777-ben alakult meg, Isten segíts nevet kapta. A második falu Fogadj Isten nevet kapta. Azután még nem szóltam róla, de akkor abban az időben, amikor a vérengzés is történt, Mária Terézia szeretett hadvezére volt Hadik András gróf, aki rövidesen elment a területre, oda, ahol elvégezték ezt a hóhérmunkát, meg bezártak a csíkszeredai várbörtönbe rengeteg embert. Tehát Hadik András oda ment, mert őt nevezték ki helytartóvá, és ő kivizsgálta személyesen, hogy mi történt Madéfalvánál, és minden erejével támogatta a oda menekülteket. Tulajdonképpen miután megalakult Bukovinában ez az 5 község, egy kicsit magukhoz tértek, mérnökök segítették a falvakat felépíteni, és kaptak földet, kaptak anyagi támogatást, hogy tudjanak építkezni, meg egy állatukat is, meg mindenfélét, és egy viszonylag békésebb időszak következett. Azonban mondjuk nagyjából 100 év alatt itt ebben a szép tartományban, Bukovinában nagyon elindult a hatalmas népszaporulat. 100 év alatt a bukovinai magyarok létszáma meghússzorozódott. A területet, amit a rendelkezésükre bocsátottak, hamar kinőtték. és akkor Bukovinából Moldvába mentek nyaranta a föld nélküliek, vagy nagyon kicsi földdel

0: rendelkezők, és bojárok földjein vállaltak ilyen summás munkát. Volt, aki 6 hónapra ment, voltak, akik csak 3 hónapra, és olyan nagy lehetett a szegénység, hogy még 6 éves kislányokat is odaadtak 2-3 hónapra, hogy legalább egy rokolyáskára való pénzt keressenek, vagy legalább ne egyenek otthon. És ez a módúvázás nagyon-nagyon tönkretette a közösséget. Akkor járványok jöttek, pestis, tifusz, torokgyík, és akkor a papok, a kántorok, akkor a kántortanítók. Ezek az emberek kezdték keresni a lehetőséget, hogy hol lehetne találni valami könnyebb megélhetést, és az első nagy kirajzás 1883 májusában történt, akkor körülbelül 4000 ember hajókra szállt, és elhajózott a Dunán, úgynevezett aldunai települések lettek, azonban rettenetes terület volt, mocsaras, maláriát terjesztő, árvizes, mégis egész sokan ott maradtak, és úgy tudom, hogy Ausztráliába is sokan vándoroltak ki az Aldunáról. Itt ilyen település nevek vannak: Székely Keve, Hertelendi Farva és Sándor Egyháza. Ezek ma is megvannak, és amennyire lehet ilyen mostól körülmények között, mert most megint elhagyták a közösséget nagyon sokan más okokból. Már úgy értem, hogy a székely közösséget. És Ausztráliába mentek. Például a legutóbbi szerbiai háború, vagy délszláv háború idején. A aldunai kivándorlás után Dél-Erdélybe vándoroltak ki Bukovinából, Déva, Vajdahunyad, Cserna keresztúr településekre, ők is megvannak, de 1920-as években elindultak Amerikába.
1: És akkor ők beolvadtak, tehát ott már valamennyi leszármazottak, már ilyen, nem tartják.
0: Élnek, de ilyen 10-től 50-ig, vagy mennyi család él. Brazíliában ott is megragadtak valamennyien, hát azok is most már beolvadtak a ottani népességbe. No, és akkor jött a következő nagy, mondhatom, hogy csapás. Trianonnál a bukovinai székelyek román fennhatóság alá kerültek. A románok tűzzel-vassal írtották a magyar nyelvet, a magyar kultúrát, és annyira elromlott a addig tűrhető viszony a románság és a magyarok között, hogy elszánták magukat a magyarok, hogy hazajönnek. Volt egy papunk, úgy hívták, dr. Németh Kálmán, egy nagyon érdekes személyiség volt, újságot írt, festett, hangszert épített, kórusokat szervezett a székelyek közül. No, Németh Kálmán sokszor, mindenhova elvitte a kórusait, sokszor eljött Budapestre is, megismerkedett a Horthy családdal, meg a akkori kormánytagokkal, és kérte és harcolt, hogy hozzák haza a székhelyeket. Közben kitört a háború, és akkor meg is indultak, de akiknél a férfiak katonakötelesek voltak, azok már 40-ben elindultak, 14.500 bukovinai székelyt hazahoztak Magyarországra. Csak az volt a nagy baj, hogy nem volt előkészítve ez a hazatelepítés, nem volt hova költözni. Először leköltöztették őket Bácskába, visszajártak a partizánok, de közben ugye a németeket szorították fel, északfele, az oroszok, és egyszerűen 41. októberében azonnal el kellett hagyni Szerbiát.
1: És itt a személyes életed is elkezdődik valahol ezen a tájékon, úgyhogy akkor arról is egy pár szót, ha mondanál?
0: Hát úgy fonódik össze ezzel a történettel az én történetem, hogy édesapám Hadikfalván született, bukovinai székelyember volt, asztalos mester. És édesanyámat akkor ismerte meg, amikor bukovinai székelyek legutolsó vonat szerelvénye begördült Bajmokra, ahol már várták a bajmoki lányok és hát az odavaló emberek, várták a székelyeket, zenekar ment ki, meg főztek, meg mindenféle, és édesanyám is felszolgálta úgymond vendégeknek, és akkor édesapámmal megismerkedtek, és pár hónap múlva, hogy is van, azt mondja, hogy ez volt májusban, és novemberben esküdtek. Mm-hmm. És akkor így születtem én, félig székely, félig bácskai magyar gyereknek, de innen el kellett menekülnünk, mint mondtam már, 43-ban születtem, és 44 októberében volt a menekülés, és aztán 45-ben települtünk Felső-Nánára, ami Tolna megyei kisfalu, és akkor ide kerültünk ebbe a faluba, ide kerültek édesapám testvérei is, és a apai nagymamámék is oda települtek Felső-Nánára, és hát ott kezdődött az életem. És nagyon boldog kisgyerek voltam, amíg nem kellett iskolába járni, mert akkor mindjárt megtapasztaltam, hogy milyen, ha gyűlölik az embert a kisebbség miatt, és hogy mi oda mentünk. Azóta sok székellyel készítettem interjút, és abban mindig előjön, hogy ezt csinálták velünk, azt csinálták velünk, azt csinálták velünk.
1: Na de ugye ez azért volt, mert a sváb házakba költöztettek.
0: Hát mert oda vittek.
1: Így van, igen, most... igen, de senki nem tehetett róla, se a svábok, se a székelyek.
0: Szerencsére ez egy találtam nagyon volt. Szép, pozitív példákat is a családomban, és annyira jóba lett a sváb család a nagybátyámékkal, hogy 56-ban közösen akartak diszidálni, csak a nagybátyám nagyon beteg lett, de halálokig tartották a barátságot. És itt igenis minden létező szituációban lehet emberségesebben is viselkedni, meg lehet másként is. És aztán nagyon hamar Érdre költöztünk, 61-ben, és 71-ben volt a nagypáva mozgalom Magyarországon, amit Vas Lajosék indítottak, és abban én minden örömömet megtaláltam. Összeszedtem akkor még falu volt Érd, a faluban a asszonyokat, bukovinai székely asszonyokat, lányokat, és egy gyönyörűséges, szép siker következett, egy olyan, ami ajándék az embernek, ha ilyent megér, pláne ha abban is része volt, hogy létrehozta. Mi, ami létező kitüntetés volt népdalköröksüknek, azt mind-mind megkaptuk. Azon kívül állandóan kerestem a újabbnál újabb régi dalokat. Már legalábbis úgy értem ezt a mondatot, hogy volt egy csomó olyan dal, ami időközben elfelejtődött még Bukovinában is, de szerencsénkre Kodály Zoltán 1914-ben elment Bukovinába, szinte a háború kitörése, a 14-es háború kitörése előtti pillanatokban, mert valahogy így áprilisban ment, 14 áprilisában, és nem sokára kitört a háború. És én azokat a fonográf hengereket megkaptam, Isten nyugtassa, dr. Martin György adta a kezembe, hogy nálam jó helyen lesz, és ezt én mind újra tanítottam, először csak a saját együttesemnek, és az országban is az elsők között voltunk, akik megalakultunk 71. december 1-én, és aztán mások is példát vettek, és most jelenleg 30-40 együttes van.
1: És akkor ti veletek kezdődött. Hát a bukovinai székelyek története egy röviden ennyi, de még nem beszéltünk a irodalmi munkásságodról, és nem beszéltünk a mesemondásról, úgyhogy hát a műsoridónk jelenleg ez ennyi, de hogyha esetleg tudnánk folytatni egyszer majd, akkor hogyha lehetne róla szó. Úgyhogy köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen és szívesen folytatom.
2: Ágikám, ez fantasztikus volt, és Ági egy tudod, végső soron Kóka Rozáliával, és Kóka Rozália hát egy legenda, ahogy mondják mi felénk. Úgyhogy folytatod tovább a műsorunkat, kezdjünk egy zenével, vagy inkább te, Katalin, kezd el a magad kis mondókáját.
3: Igen, az október hónapban sajnos nem csak 56 hőseire emlékezünk meg, hanem az aradi vértanúkról is, akiket az 1848-as szabadságharc leverése után Aradon kivégeztek. És ennek emlékére most egy rövid versre szeretnénk őrőlük is megemlékezni.

Aranyosi Ervin az aradi vértanúk emlékére. Szabadság, mit legyűrt a zsarnok. Egy nép, mely gyászol, s ünnepel. Temetni jöttünk, és siratni. De e nép többet érdemel. A gőg s a túlerő legyőzött, de büszke népünk fennmarad. Ők 13-an ott nyugosznak. Nem népünk sírja lett Arad. Ha hűvös, őszi éjszakákon a csillagokat kémleled, 13 ragyogó csillag felülről őrzi népedet. Hibáinkból tanulni kéne, mert megbűnhődte már e nép, s a hűvös, őszi éjszakákon érezd a hősök tekintetét.

0: Kedves hallgatóink, egy rövid megemlékezést hallottak az aradi vértanúkról. És most tovább folytatjuk műsorunkat.
1: Így van, talán keresünk egy kis pénzt, ebbe kezdjünk, aztán majd megyünk tovább, hiszen rengeteg dolog van, amit még nekünk meg kell csinálni, úgyhogy csak egy pillanat, aki kutatom, mert megvan, minden megvan.
2: Where's a great place to socialize or hold a function?
3: The Bizzo Club Eastwood with its ultra-friendly and personal atmosphere.
2: Get your friends together and enjoy exciting cocktails, cool wine and champers, fantastic spirit mixes, or a great choice of cold draft and craft beer with appetizing bar snacks.
3: You can watch live sports on the big screen and place a bet on the TAB.
2: 2RRR sponsor, The Bizzo Club Eastwood. A great place to meet.
3: The Bizzo Club Eastwood on Hillview Road, close by West Parade.
4: It's back again. The first East Ride Scout Group's car boot sale is returning with bargains galore. Whether you're hunting for clothing, toys, books, furniture, plants, bric-a-brac, or perhaps something completely unexpected, there's bound to be more than one treasure that catches your eye. And while you're browsing, the Scouts will be firing up the barbecue with delicious cakes, coffee and cold drinks available to keep those bargain hunting appetites satisfied. The date is Sunday the 1st of November from 8 a.m. until 1 p.m. and you'll find it at the corner of Bad Joe's and Twin Roads in North Ryde. For more information or to book a car boot space of your own, search 2026 Car Boot Sale East Ryde Scouts or telephone Yana on 0417 658 466.
5: Saturday afternoons on 2RRR feature the best in local and international independent music. From 2 p.m, Big Daddy K presents Sydney Sounds, featuring local garage, punk and alternative bands. And from 4 p.m, you've got Natalie's Time Slides show with international indie music, interviews, authors and the arts. That's Saturday, Sydney Sounds and Time Slides. 2 p.m. to 6 p.m, right here on your local sound to the world. 2RRR 88.5 FM.
6: Felhívás a közösséghez. Bendigo North Ryde Community Bank, közösség által létrehozott bank a közösségért. A fiók megnyitása 2005 óta több mint 350 ezer dollárt adott a helyi közösségeknek pénzsegély és védnökség formájában. Amikor a Bendigo North Ryde Community Banknál helyezed el pénzed, nem csak úgy érzed, hogy ide tartozol, azt is tudod, hogy a saját közösségedet támogatod. Hívd Pettet és munkatársait a Bendigo North Ryde Community Banknál a 98 78 55 59-es telefonszámon. Bendigo North Ryde Community Bank értékes támogatója 2RRR FM 88.5 rádiónak. 2RRR a helyi közösség hangja.
1: Kedves akartam, a TÚRCSIPALÁR FM 88,5-es hullámaszát hallgatod, Rádió Mozaik Szidni, a telefonszámos stúdióba 98 16 27 77-es, és folytatod tovább a műsorunkat. Ugorjunk egy jó nagyot, méghozzá egy marha nagyot talán. Menjünk Kanadába, Calgaryba. Van ott egy szenzációs barátom, úgy hívják, hogy Szabó László, és hát kérem szépen, mik vannak ott Kanadába? Például az Árpád kupa. Lacikám, te jössz.
7: Szabó László, szeretettel köszöntelek téged, és te Calgaryba vagy, és amiért hívlak téged, hogy Torontóba most van az Árpád kupa, ami egyébként egy foci mérkőzéseknek a kupája, és ezt most Torontóba tartják. Hányan látogatnak meg egy ilyen meccset, Laci? Meséld el őszintén.
8: Hát voltak elég sokan, mert nem akarom elmondani, de megint az jelentést, hogy jó idő lesz. Elvittem megint az összes eső cuccomat, megint nem volt eső, pedig azt mondták, hogy lesz. Tehát ez már röhely. De azt mondták, hogy most már mindig nem, mert lehet, hogy ez a kapola, és azért nincs eső. Mindegy. Szerintem egy olyan 100-120-an kint voltak, hogy hétköznapra esett. Sokan nem tudtak eljönni, ugye, mivel hétköznapi meccsek voltak. De nagyon jó volt, tehát volt egy sorsolás, ezt a ugye Balla Sándor megkihívott mindenkit, és ott kisorsolták ki akármi, és akkor két napos torna volt, hét együttes, vagy csapat jött. Három volt Torontóból, egy Niagara, egy Cleveland, egy Hamilton és egy Chicago.
7: Hát figyelj ide, tehát azért valljuk be őszintén, igen, valljuk be őszintén, hogy ezeket összehozni, ez tulajdonképpen egy fantasztikus, hogy ki szervezi ezeket meg, vagy van erre egy szervezet, aki ezt csinálja?
8: Hát tulajdonképpen a torontóinak a főszervező Zsibó Zoltán volt, a Balla nyilván anyagiakkal segítette őket, de a Zsibók Zoltán volt, aki összerakta ezt az egészet. Hát minden, ugye ilyenkor megbeszélik, hogy jövőre hol lesz, azt hiszem, hogy talán Cleveland lesz jövőre, és akkor a clevelandiek ugye meg pálya, legyen hotel, legyen kaja valamikor. Most úgy volt megoldva, hogy a pályán, hogy kint volt a nem tudom milyen neve, mindegy, egy étteremnek egy ilyen kis büfékocsia, és akkor ott lehetett kapni cuccokat, kettő is volt belőle, és de két napos tournament, és akkor mi úgy csinálták, hogy a második nap a döntő előtt tartottak egy, hát egy kb. 3 órás ilyen családi napot, tehát a gyerekek bementek a pályára, ott egy foci mérkőzés volt, és hogy ennek a mostani Árpád kupának ugye Gera Zoltán volt, a 87-szeres válogatott volt a díszvendége, és be is állt focizni. Pont nem láttam, ugye én fényképeztem, de pont nem láttam, de állítólag egy nagyon szép gólt lőtt, de viszont mikor elkezdték, ott voltam, mikor mondta, hogy gyerekek, rám nagyon vigyázzatok, ha valakinek kell a labda, inkább szóljon, odaadom, de ne rúgjon föl. Hát ebben nyitott. De nagyon, nagyon jó kis, nagyon jó volt. Ott volt még a Bodori, azt hiszem Bodori Balázsnak hívják a Nemzeti Sportból, otthonról, és a Szőlősi György Győnbegre Puskás Akadémiának a képviseletébe volt ott, tehát azért volt egy pár meghívott vendég is, és hát itt a Hamilton nyert 1-0 a végén a torontói Fradival szembe, úgyhogy ők lettek a kupagyőztesek, és ezután szombaton meg volt egy gála vacsora, ott hát szerintem vagy 200-an biztos voltunk. Ide viszont meg eljött még a Zsolnai Gyöngyi, ő pedig a 100-szoros kosárlabda válogatott, ő a Bújics Trutkónak a felesége, és a Trutkó is ott volt. Úgyhogy hát, elég jó kis felvezetés volt a gála vacsorán.
7: A vésősoron összehoztátok a magyarokat. Na, mert csak azon izélek, hogy te Calgaryban laksz, az 5 órai repülés. Na most te azért vetted a fáradtságot, a fényképezőgépet, az esőkabátot, a kapucnit, és minden egyebet, ami hozzátartozik, és a gumicsizmát, és akkor fölvetted a bakancsot, és elmentél Torontóba. Na most ez azért, Laci, valljuk be őszintén, hogy nem semmi.
8: Ja, hát tulajdonképpen ez úgy működik, hogy ugye Balla Sándor az egyik legjobb barátom, mint egyik főszervező, és ő szokott meghívni, ha van egy nagyobb rendezvény, fényképezni. És azért szoktam ugye lemenni, most szeptemberben el lehetett volna menni hinne hétvégén, mert valami mindig volt. Pont mikor az Árpád kupa volt, akkor még volt a Rákóczi Alapítványnak egy nagy bankettje, oda is elmentem fényképezni, úgyhogy rengeteg fénykép készült. Úgyhogy nyilván én nagyon szeretek fényképezni, de meghívásos alapon megy, tehát meghívtak ide, hogy menjek el.
7: Na jó, de hát az érdeket, figyelj, te azért még dolgozol, te azért még kenyeredet meg kell, hogy keressed a mindennapi betevő falatodat.
8: Hát igen, hát azért kikapcsolódás is kell, tehát ez egy olyan, hogy pár napra elmegyek, kikapcsolódok, fényképezek, napokat nem alszok, mert össze kell vágni, majd meg kell csinálni a képeket, de ez is egy munka, de azért teljesen más, mint a mindennapos meló, tehát én élvezem csinálni, és amíg hívnak, addig megyek.
7: Addig mész, pontosan. Mielőtt még elmennél, mert végsősorban az idő, csak talán még annyit mondjál meg nekem, hogy 1956 forradalma 70. évfordulójára terveztek valamit, történik ott valamit ti felétek Kanadába, tudsz valamiről, ami hát érdemes volna megemlíteni?
8: Igen, hát a nálunk 25-én tartjuk meg, tulajdonképpen egy egész napos program lesz, tehát lesznek, hogy a ünnepi mise, ünnepi istentisztelet, koszorúzás, Utána lesz nálunk a Magyar Házban egy nagy VIP fogadás, ide jönnek az albertai, calgary főemberek, meg a itteni rendőrfőnökök, meg RCMP, meg mitten milyen, tehát egy nagy VIP fogadást csinálunk. Utána lesz egy ünnepi zászlófelvonás a Magyar Ház előtt, utána 3-tól 5-ig van a ünnepi megemlékezésünk, itt ugye a helyi iskola, cserkészet szereplésével, és utána pedig 5-től, hát attól függ technikai átállás, a Misztrál együttes fog adni egy ünnepi koncertet. Ugye itt van Kanadában, és hát pont úgy jött ki, hogy akkor itt tud lenni a ünnepi után, de hát az ünnepéllyel egybekötött ünnepi koncertet ad, úgyhogy ez lesz olyan...
7: Na ezért viszont nagyon irigyellek téged, bevallom őszintén. Nem kell ilyen kaján rölni rajta. Szóval, Szabó László, nagyon-nagyon szépen köszönöm, és hálás köszönhető, hogy beszámoltál az Árpád kupáról, és most már tudjuk, hogy ki győzött, és hát óriási dolog az, hogy összehozzátok a diaszpora magyarságát.
8: Hát én is üdvözöllek, és hát remélem, hogy majd csörögsz megint, mert jövő héten lesz itt a Nyugat-Kanadai Néptánc Fesztivál, kb. 160-170 táncossal, úgyhogy majd arról is beszámolok, hogyha érdekel.
7: Minden körülményeket, Isten áldjon meg!
8: Oké, szervusztok, szépen!
1: Kedves Agatem, a Tócsipalára FM 88,5-es hullámosszát hallgatod, és mindenütt vannak magyarok, úgyhogy Szabó Lászlót hallottátok Calgaryből, ahol a fiam él, és most elkapom a nejemet, mert elkapom a nejemet most adunk, ami belefér, úgyhogy ha bejövünk és lihegünk, attól tudjátok, hogy mitől döglött a légy, úgyhogy ez van.

0: fantasztikus. Hú. Katalin, nem kellett volna annyit a lábamra lépni. Most ezt egész őszintén mondom neked. Szóval, folytathatom a műsorunkat. 98-16-27-77-es a telefonszám, és dr. Szabó Győzővel beszélgetem. Politika, politika, politika egy humanista szemével. Gyerekek, hogy mi van otthon? Dr. Szabó Győző, szeretettel köszöntelek téged. Belpolitikára fogunk beszélni, és esetleg, hát mit tudom, ami még az eszünkbe jut, és hát természetesen egy humanista szemével nézzük mindezt, a belpolitikát. Hát ahogy elnézem, itt komoly problémák vannak. Hát akkor szépen soroljad fel, hogy te hogy látod a saját helyzeteteket ott Magyarországon, Szabó Győző.
1: Hál' Istennek van problémák, mert hogyha nem lennének problémák, akkor azt jelenteni, hogy itt minden kitűnően megy az új kormányzás alatt, de hát kormányzás annyira nincs, mint amennyire inkább rombolás van érzés helyett. Ennek ellenére érdekes módon, tehát annak ellenére, hogy megindult a rombolás, vagy épp ennek reakciójaként a tisztás népség is kezd elégedetlenkedni, mert ugye a statisztikák szerint a tiszás szavazók arámos csökkenne néhány százalékkal, és ugyanennyi százalékkal emelkedne a Fidesz, ha most lenne választás. Persze a Fidesznek mi mindig nem elég, hogy visszanyerjük, és ráadásul újabb választás előtt, akkor megkérdőjelezik Paks szél erőműveket erőltetnének, de hát nem mindig fúj a szél, és hát időjárástól független energiaellátás az nem annyira sikeres, mint ez a kitűnő atommag, amely úgy pattog, ahogy a gombot megnyomjuk. Ami pedig a lelki dolgokat illeti, az embereket támadják, és ez nagyon csúnya, például mindent féle koholt vádakkal megvonják a mentelmi jogot, már három fideszes képviselőnek a mentelmi jogát felfüggesztették, és most következne jövő héten Hankó Balázs, és ennek a gonoszságnak mint egy ellensúlyozásaként egy gyönyörű kis videójában az annyira rokonszenves és csinos fiatalember, Magyar Péter, felajánlotta volna, hogy ő is lemond a mentelmi jogáról, de nem teheti meg, mert erről csak az országgyűlés dönthet. Persze az országgyűlés ugye még mindig kétharmados tisztás országgyűlés, tehát nem fogják elvonni tőle. Előkerült megint az a bizonyos telefonos ügy, a telefonlopás, ez a büntény, amelyet ő elkövetett egy átmulatott éjszaka után, és azt mondta, hogy hát még egyszer megtenni ugyanezt. És közben vitába bonyolult Magyar Péter az ügyészséggel, mert az ügyészség kételjét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a mentelmi jogokat megvonni, vagy megadni, és erre visszaválaszol Magyar Péter, hogy az Orbán maffia járószalagján van ez az ügyészség, és közben házkutatást folytatnak az alapjogokért központban is, és ami viszont vigasztaló, mert probléma már Magyar Péterékkel szemben, hogy a Független Benzinkutasok Szövetsége 4 napos demonstrációt hirdetett a Kossuth téren, és hát nem csoda, hogy meghirdették, mert ugye annak idején a választási hadjáratban 480 forintról volt szó, ilyeneket ígérgetett Magyar Péter, most meg már lassan az 1000 forint felé közeleg a benzinár, de más ígéreteket sem valósítottak meg, adócsökkentés, stb., otthontámogatás. Na és még egy meglehetősen zamatos ügy, inkább zamatos, a terrorháza ügye. Leváltották el Schmidt Máriát, a terrorházának az igazgatóját, és ráadásul becsukták a terrorházát, aztán a A tüntetések után újból kinyitották, és nagyon bizarr dolog is kiderült, mint például az, hogy az új kulturális miniszter, Tar Zoltán, akit az egyik pesti barátom kommunista plébánosnak nevez, azért, mert úgy egy renegált protestáns lelkész. Nos, az új kulturális miniszter belátogatott a terrorházába, és kiderült, hogy ez az első látogatása, tehát anélkül záratta be, hogy előzőleg lett volna ott. És ahogy Schmidt Mária elmondta nemrégiben a televízióban, ez egy nagyon sikeres intézmény volt, amely ugye a kommunizmus és a nácizmus bűneit mutatta meg, és hát ezt ebbe belekötni elég furcsa dolog. Minden esetre akkor is, ha újra nyitották, állítólag vizsgálat folyik. Matolcsi György volt Magyar Nemzeti Bank elnök, sem ülhet nyugodtan otthon, mert őt is meg fogják hallgatni. Hát egyelőre ennyi, ja még azt szívesen elmondanám, bár szomorú, hogy betiltották, Magyar Péter betiltotta egyes külhoni magyar kulturális intézményeknek a brüsszeli rendezvényeit, például ilyen magyar hímzések bemutatója készült Brüsszelben, kárpátaljai szervezésben, és hát ez is egyelőre tilos, hogy miért fájnak a hímzések Magyar Péternek.
0: Hát hallgass ide, azért ez megdöbbentő, mint amit elmondasz, az az egyik. A másik az, hogy itt van a 70 éves évfordulója az 1956 szabadságharcnak és forradalomnak, és most záratja be a terrorházat. Szóval ez, és ahogy hallottam, kikerült egy plakát, vagy valami ehhez hasonló feljegyzés, hogy majd újra kell gondolni a terrorházának a mondani valóját. Hát mire gondol itt Magyar Péter most őszintén? Az ávós mosdatásokra, a szerecsen mosdatásra, vagy átalakítani, hogy Andrássy út nem is létezett, vagy mi az, amit ők szeretnének itt bebizonyítani?
1: Hát mindig valamit bele akarnak kötni, mert ugye az a mánia, hogy ami eddig volt, a múltat végig eltörölni, akkor is, ami pozitív volt, azt is el kell törölni. Egyébként volt már a múlt héten egy gyönyörű fideszes tüntetés, elég nagy tömeg gyűlt össze a terrorháza előtt, és ott többek között természetesen Bayer Zsolt beszélt, és azt mondta, hogy előbb-utóbb úgyis visszakerül Schmidt Mária ennek intézménynek az élére, és minden reménye abban van, hogy Orbán Viktor lesz az a személy, aki újra megnyitja a terrorházát. De hát addig is továbbra is fenyeget mindenkit Magyar Péter a börtönbe vezető úttal. Ez egy olyan ember, aki teljesen értékelhetetlen, egy ilyen bizonytalan alakra országot építeni meglehetősen nehéz.
0: Győzőt választottátok, úgyhogy ez egyelőre ott tartunk, hogy a tiszásoknak majd fel kell ébredni. Valószínű ez egyébként sokkal hamarabb be fog következni, mint sem, hogy később. Úgyhogy majd meglátjuk. Úgyhogy dr. Szabó Győző, nagyon szépen köszönöm neked, Isten áldja, és találkozunk két hét múlva.
1: Tényleg, a proféta beszéljen belőled, igen.
0: Pontosan, úgyhogy dr. Szabó Győzőt hallottátok. Folytatta tovább a műsorunkat, szenzációs tehetségeink vannak. Asztalos Anna festőművésszel beszélgetem, Felvidékről van, és Naszvadon született, és ott is él, és ott csinálja minden szépe, minden olyan jót és szépet, amit most majd elmond nekünk. Pozsonyba érsz, igen, és festőművészek tanulsz. Miért is kezdted el a festőművészetet?
2: Középiskolán szintén művészetet tanultam, csak nem festészetet, és akkor eléggé elkezdett érdekelni. Sokkal többet elkezdtem festeni, de kiskorom óta is festek mindig. De középiskolán úgy nagyon elkapott ez a roham, és akkor eldöntöttem, hogy jelentkezek, és jelentkeztem Pozsonyba, és még Budapestre. Hát Budapestre sajnos nem vettek fel, az volt a cél, úgyhogy maradtam itt.
0: Maradtál Pozsonyba, és tulajdonképpen mi az a kedvenc hát olajja szeretsz festeni akvarellal, vagy ma már annyi mindennel lehet festeni, tehát mi az, amit te úgy a szíved csücske?
2: A szívem csücskének nem lehet talán semmit sem nevezni. Ha tudnak egyet, akkor az az olaj pasztel, és az viszont nem festés, hanem az már inkább rajzolásra van. De amúgy általában akrillal festek, és festékszóróval.
0: Festékszóróval? Tehát akkor te annyit ez a festékszórás, ez tulajdonképpen az, hogy van egy konténer, tehát egy ilyen kis doboz, abban van egy akármi, és ott kifújja, ugyanaz, mint a presepek vagy, mint azok a festékek, amit lehet kapni a boltban. Erre gondolsz?
2: Nem teljesen. Ez egy több alkatrészes dolog. Először is kell hozzá egy kompresszor, ami fújja a levegőt. Aztán maga ez a pisztoly. Ebbe csak a festéket teszem, és ahogy össze van kötve a kettő, akkor egybe fújja a festéket is, és a levegőt is. És így tudok vele festeni, és tudom korrigálni azt is, hogy mennyire akarom erősen fújni a festéket.
0: Te azt mondod, hogy te például egy kocsit gondolkodás nélkül le tudnál festeni?
2: Meg lehet, hogy igen.
0: Figyelj ide, ha sokat akarsz keresni, akkor nagy kereslete van az igazi jó rajzoknak a kocsin. Úgyhogy ezek. És te hol gyakorolsz? Mert a falakon a graffitin gyakorolsz, vagy van az egyetemen? Hogy csináljátok ti ezt?
2: Egyetemen vannak osztályok, ahova be vagyunk sorolva, el vagyunk osztva. Mondjuk a mi termünkben 4-en vagyunk, és ott igazából akármit csináltunk, ott lehet koszos a fal, a talaj, a plafon, a minden. És aztán én végén ki van festve.
0: Figyelj ide, ez egy weird osztály. Bevallom őszintén, mindig ilyen osztályban szerettem volna járni, aztán közel kerültem hozzá, de nem ennyire, valljuk be őszintén. Ugyanakkor, amikor befejezed, akkor tulajdonképpen mire tudod használni, mire jó ez? Tehát mik azok a helyzetek vagy állások, amiben te el tudsz helyezkedni, mint festőművész vagy mint grafikus?
2: Igazából nincs sok esélyre, hogy valahova konkrétan ezzel a végzettséggel akarnának. Viszont szerintem ez a festészet pontosan ezért érdekes, mert itt valójában az ember nem tanul meg nagyon olyan dolgokat, amiket mondjuk könyvből lehetne tanítani. Inkább ezt úgy mondanám, hogy ilyen prax, hogy az, aki elmegy festészetet tanulni, azért megy el tanulni, mert nem tudja megmondani saját maga, hogy jó-e a festmény, vagy nem jó a festmény. Ezért van szükség a többi professzorra, hogy ők segítsenek és konzultáljanak az emberrel. Viszont konkrét munkát nem biztosít.
0: Én láttam a festményeidet, és bevallom összintén, meg rettenetesen tetszik, és van egy pár dolog, amit gondolkodás nélkül kiakasztanék a lakásomba, minden további nélkül. Ugyanakkor a mesterséges intelligencia mennyire határolja be a művészetedet, már olyan értelemben, hogy hasznosság szempontjából. Tehát mit tudom én, az az alkotás, amit te, mit tudom én, megalkotsz 5 óra alatt, azt a mesterséges intelligencia esetleg, ha nem is ugyanabban abban a lelkiséggel, de megalkotja 12 másodperc alatt. Hogy csinálod te ezt? Hogy küszöbölöd te ezt ki?
2: Nem gondolok rá nagyon napi szinten. Nem is használom igazából én a mesterséges intelligenciát, eléggé ellene vagyok.
0: Nem is csodálom.
2: Igen. Úgyhogy hát csak ennyit tudok segíteni, hogy nem használ.
0: Mert itt például Ausztráliában vannak emberek, akik ugyanolyan szakot végeztek, mint te, abból is élnek, a művészetükből élnek, és hihetetlenül szomorúak, vagy csalódottak, hogy a mesterséges intelligencia gondolkodás nélkül lekopírozza az ő munkáikat, és kicsit átformálva, kicsit így, kicsit úgy, de már t-shirtökön lehet látni Ázsiában, vagy bárhol a világon. Te ezt hogy látod?
2: Ez nagyon szomorú. Ez valami, amitől én is biztos nagyon mérges lennék. Igen, lekopírozni le tudja, és az egy nagyon-nagyon rossz dolog, viszont szerintem nem tud olyat alkotni, amit egy ember tud alkotni, hogy mindig lehet benne, vagy hogyha az ember valamit szeretne csinálni, és el van neki képzelve a fejébe, akkor ugyanazt a gondolatot a mesterséges intelligencia nem tudná, már csak akkor, amikor készen van, vagy hogyha konkrét instrukciók lennének hozzá adva. Szóval szerintem annyira nincs veszélyben a művészet.
3: Figyelj ide, a tehetség az mindig tehetség marad, és talán az egyetlen egy olyan dolog, ami, hogyha tehetséges vagy, és tehetséges vagyok, ez valahol azért ki fog ütni, kit fog jönni. Vannak kiállításaid, rendeztek kiállítást rendszeresen. Hogy van ez a része, a kiállítás része?
2: Nem nagyon szoktak lenni kiállításaim. Tavaly is volt egy, és idén is volt egy. A legutolsó az Naszvadon volt, viszont annyira nem szoktam sűrűn kiállítani, főleg azért is, mert szeretnék Pozsonyban, de itt nehezebb, meg a suli miatt, mert elég nehéz a suli, és arra nagyon kell koncentrálnom. Szóval nincs idő még az mellett kiállításra csinálni.
3: Na most tulajdonképpen ezek szerint ott te technikákat tanulsz, rajztechnikákat, élőrajzot gondolom, mert hát ez én például azt tanultam annó, és tehát mik a tantárgyaid, amit tényleg leköti az idődet?
2: Nekem nem ilyen tantárgyaim vannak. Van rajzom, igen, rajzom az van, az méghozzá ugyebár az anatómia, az egy 6 órás tantárgy, az elég hosszú, viszont nekem nem is konkrét tantárgya kötik le az időm, hanem mink valójában a festészeten nincs megadva, mit csináljunk. Mink valójában már csak a saját ötleteinket valósítjuk meg, és ahhoz, hogy az ember a toppon akarjon lenni, szóval, hogy a legjobb egyet akarja, vagy esetleg elismertséget, vagy esetleg azt, hogy megtalálják őt a galériából az emberek, akkor ahhoz sokat kell csinálni, nagyon sokat. És kb. Úgy kell elképzelni, hogy mink minden nap ilyen 12-ig iskolába festünk. Mert ha nem, akkor azt is tudják a professzorok, azt is képbe veszik, hogy nem dolgozunk annyit, lusták vagyunk mondjuk, vagy nem is érdekel minket annyira. Szóval ez mindenkinek a saját felelőssége, hogy mennyit van iskolába, viszont ennek meg is van aztán az eredménye.
3: Azért ez érdekes, amit mondasz, hogy hogy az anyag az nem egy meghatározott anyag. Technikákat, ilyeneket elmagyaráznak neked bent az egyetemen, vagy megmutatják nektek, gyakoroljátok, hogy csináljátok ezeket a részét?
2: Nem, nem nagyon tanulunk technikákat. Tanultunk még első éven, volt egy ilyen tantárgy, ahol ilyen érdekes dolgokat kellett festenünk, mint krumplikat fél évig, meg ilyeneket, és mindig más technikával. Viszont aztán már nincs, ez csak elsőben van ilyen előkészítő, mert valójában ez a főiskola nem arról szól, hogy ők megtanítsanak, hanem ahhoz, hogy mink saját magunkat fejlesszük már csak tovább egy picit. De nem tanít meg sok mindenre, sajnos.
3: Mennyit rajzolsz napjába?
2: Rajzolni szoktam skicceket. Elég, hát azt nem lehet megmondani, mennyit. Viszont általában megcsinálok egy ilyen 3 skiccet. És festeni attól függ, hogy bejutok-e iskolába, vagy nem, mert otthon nincs terem festeni itt a lakáson.
3: Nincsen helyben, de szórópisztoly a lakásban nem egy jó, nem egy okos ötlet.
2: Nem jó.
3: Ugyanakkor a bátyád is ugyanolyan szakon van, mint te, vagy grafikus, ő grafikus, és múltkor beszélgettem vele. Gondoltatok arra, hogy összedolgozni, mert ahogy elnézem a te munkádat és az ő munkáját, szerintem fantasztikus dolgokat lehetne ottan kreálni, és ez valami annyira, hogy mondjam, házon belül lenne. Soha nem gondoltál erre, hogy együtt?
2: Erre szerintem soha nem gondoltunk. Vagyis, hogy hát gondoltunk, csak nem ebben a téren, vagy ezen a téren. Mert ő szeretett volna régebben filmeket is csinálni, és én meg maszkmesternek voltam kitanulva, úgyhogy ilyen szinten volt az egy összedolgozás, de mint festészet és grafikus szinten nem.
3: De melyik az erősséged, a grafika vagy a festészet?
2: Én nem tanultam sohasem grafikát, szóval én inkább a festészet.
3: Ha festészet, akkor ecsettel vagy szórópisztollyal?
2: Kombinálva, de igazából ecsettel. Ecsettel, mert az a szívemhez van nőve kiskorom óta.
3: Az ecsek technikád el lehet sajátítani egy lémönnek, tehát mind jó magam?
2: Persze, hogy el lehet. De szerintem mindenkinek megvan a saját technikája, ahogy fest. Ahogy átveszi.
3: Na jó, de hát én arra gondolok, hogy megfesteni egy képet. Vannak ezek a kocsmák. Biztos ismered azokat a kocsmákat, ahol kiadnak egy vásznat, üres vásznat. Van egy ember, aki elmagyarázza, hogy kell tájképet és házat és báránykákat rajzolni, megfesteni, és borozgatás közben ott ülők egy bizonyos összegért megfestik a képet. Ezt például Kanadában csináltuk, szenzációs dolgok jöttek ki belőle. Ilyenek vannak ti nálatok?
2: Nem találkoztam még itt ilyennel. Biztos vannak valamilyen kurzusok, de én még személyesen nem futottam bele egy ilyen akcióba.
3: Mert ez egy pénzkeresési lehetőség, Amándyú, és egy a pubok, tehát a kocsmába az emberek ott ülnek, borozgatás közben festegetnek, úgyhogy ez egy csak mint ötlet gyanánt odaadom neked. Asztalosan nagyon szépen köszönöm neked, és hát őszintén kíváncsi vagyok, hogy hová viszesz téged, mert egy biztos, hogy rémtehetséges vagy, nagyon sok mindent csinálsz, és hát a másik az, hogy borzasztó fiatal vagy. Szóval ez az óriási előnyöd, hogy ilyenkor még az ember kikísérleszedheti, hogy mi szeretnék lenni, amikor majd megnövök. Hogy látod te ezt?
2: Igen. Hogy mi szeretnék lenni? Ez egy jó kérdés. Én szerintem csak saját magam a legfőképp, és az, hogy mi fog érdekelni, azt majd úgy eldöntöm, mert én rejtom, mert sokszor így, hogy is mondjam, átmegy, vagy jön valami új, és akkor egyszerre csinálok 77 dolgot.
3: Nagyon szépen köszönöm, csodálatos volt veled dumcsizni.
2: Köszönöm én is.
4: Hi, I'm Rod Pitorino, licensee of the Bayview Hotel in Gladesville. Come and experience one of Sydney's finest dining bistros with an extensive food and drinks menu, including the freshest market seafood, prime char-grilled steaks, succulent roasts, and the ever-popular chef's specials. At the Bayview Hotel, you can feast or snack in the restaurant or simply relax with friends in the bar on our lounges with live music 3 nights a week.
5: 2RRR sponsor the Bayview Hotel in the centre of Gladesville on Victoria Road with its friendly old-fashioned hospitality. The Bayview Hotel, it's the place to be. The City of Ryde is once again proudly presenting its annual Moon Festival celebration. Come along and enjoy a joyful evening of cultural performances, community connection, and festive celebrations as we come together to mark this special occasion. It's all happening at the North Ryde School of Arts Community Centre, 201 Cox's Road, North Ryde, on Friday the 16th of October from 6 p.m. to 7:30 p.m. And best of all, it's free, but you'll need to register beforehand through Eventbrite. For more information, phone the City of Ryde on 9952 822 or search Moon Festival Celebration 2026, City of Ryde.
6: RRR's breakfast programs are the best way to start your day. Keep up to date with what's happening in our local area with news, points of view, traffic and weather, plus loads of great music to get you going. Catch Hendo on Monday, Natalie on Tuesday, Lacey on Wednesday, Chook on Thursday and AJ on Friday. 7 a.m. to 9 a.m. right here on your local sound, 88.5 FM, to the world via 2RRR.org.au.
7: A Ahogy egyre korosodunk, szaporodnak a problémák, nehezebben oldjuk meg azokat a mindennapos teendőket, amiket annak előtte oly könnyedén megtettünk, takarítás, főzés, személyes higiénia és minden, ami szükséges ahhoz, hogy emberhez méltóan éljünk. Ebben a helyzetben az önmagától érthetődő megoldás Szent Erzsébet otthon, Team Parkban, modern, bennlakásos házaival, barátságos otthonos hangulatával, orvosi és teljes egészségügyi ellátásával várja önt a Szent Erzsébet otthon. És nem utolsó sorban, ami ennél is fontosabb, magyarul beszélnek és a lakók magyaros ételek között válogathatnak. A kulturális, vallási és személyes lelki gondozás, és így a teljes megnyugvást és biztonságot talál Szent Erzsébet otthonban. További világosítását kérem lépjen kapcsolatba 8818-8500 telefonszámon. 8818-8500 telefonszámon. Szent Erzsébet otthon boldogan támogatja a 2RRR FM magyar programját.
0: Kedves hallgatom a 2RRR FM 88,5-es hullámaszát hallgatod, és akkor hallgassunk bele végső soron Bálint Csabának a riportjába.
8: Ismét veletek, és elmondhatom, hogy mi a helyzet a szerény kis vajdaságban, és elég jó informált, hogy ezzel a Nápolyjal kapcsolatban, le a kalappal. Igen, ez egy rövid kirándulás volt egyébként, soha az életben nem voltam én se azon a környéken, érdekes világ ez az Olaszország egyébként, érdemes ellátogatni, mindenkinek javaslom. A pizzát pizzával szeretne enni az ember, és hogyha sok történelmi értéket, emléket szeretne látni, vagy átélni, vagy működni, akkor nyugodtan látogasson el mindenképpen Nápolyba. Ez egy rövid kirándulás volt, egyébként 3 napig voltunk ott a barátnőmmel. Az biztos, hogy 3 nap nem elég egy ilyen Nápolynak a megtekintésére. Számomra egyébként a legnagyobb hatást ebben a kirándulásban a Vezúvnak a látványa, valamint Pompejnek a látványa adta. Hát én ezeket nagyon régóta akartam volna látni, és most sikerült, úgyhogy ez egy nagyon szép tapasztalat volt. Igazából nem nyaralás volt ez, egy rövid kirándulás, olyan szinten gyorsan elröppent, hogy az ember csak kapott a fejét, de összességében egyébként

0: Működjünkön, és hát azt kell mondanom, hogy zajlik ám az élet, majd ezzel zárom a beszélgetést, mert hogy kétszintű választás lesz, vagy áll előttünk, parlamenti választás, valamint megválasztjuk majd a nemzeti tanácsunk összetételét is, de erről majd később, hiszen az első kérdésed neked a vasútra vonatkozott, és jogos a felvetés, mert ugye kormányváltás volt Magyarországon, az ember azt gondolná, hogy alapvetően majd itt különböző projektek kevésbé futnak majd előre, mint ahogy futottak, de igazából ez a vasúti programot nem érinti. Tehát jelenlegi állás szerint október folyamán talán úgy tűnik, hogy megnyitják a Budapest-Belgrád vasútvonalat, ez pedig azt fogja eredményezni, hogy nagyon-nagyon rövid idő alatt szépen el tudunk majd jutni Budapestre, innen Szabadkáról, és föl lendülhet majd a turizmus, meg a gazdaság is ezáltal, a vasútvonal által. Tehát nem állt meg ez a történet. Az új közlekedési miniszter nemrégben egyébként Szabadkán járt, tárgyalt pont Szabadkán az itteni közlekedési minisztérium illetékeseivel, és ott megállapították, hogy folytatják ezt a projektet. Hát Szerbiában már kész, itt már fut ugye a vonat, erről beszéltünk, Magyarországon még tesztelés zajlik, amint véget ér a tesztelés, indul a Budapest-Belgrád vasútvonal, úgyhogy alapvetően a kormányváltás, vagy a tárgyaló partnernek, a személynek a változása, az nem érintette ezt a szakaszt.
1: Nem akarsz, hogy elnézést kérek, szépen, nem akarsz egy diplomata lenni?
0: Na mégis miért?
1: Mert nagyon finoman fogalmaztál, de folytass tovább, ugye? Mert...
0: Alapvetően az a lényeg, hogy itt nem történt változás ennek kapcsán, úgyhogy hamarosan remélhetőleg élvezhetjük a Budapest-Belgrád vasútvonalat. Sőt, egyébként Szabadka-Szegednek a járatszám bővítése is terve van, az azért jó, mert azt nagyon sokan használják. Erről már régen beszéltünk különben, hogy a két város közötti vasúti infrastruktúra kiépítése, fejlesztése azzal járt, hogy igazából ez fölvirágzott, ez a vasútvonal, úgyhogy ott meg járatszám bővítést terveznek, úgyhogy ezek mindenképpen utazás szempontjából pozitív hírek, amik vannak. Na és akkor egy kis belpolitika Szerbiából. Hát sokszor beszéltünk már az interjúk során, vagy a beszélgetések során arról, hogy leszakadt az előtető Újvidéken, a vasútállomáson, ezt követően egyetemista tüntetések vették kezdetüket, teljesen átalakult a közhangulat Szerbiában, ugye ez már évekkel ezelőtt történt. Na most jutott ki a történet odáig, hogy kiírtak egy parlamenti választást Szerbiában, október 25-én kell szavazni az új parlament összetételéről, és itt úgy néz ki, hogy egy erős ellenzéki erő megjelent az egyetemisták által támogatott lista, tehát tulajdonképpen azon elégedetlenségből fakadó lista alakult ki, ami tulajdonképpen az újvidéki vasútállomás előtetőjének tulajdonképpen ezt képezte az origóját ennek az elégedetlenségi hullámnak, és hát az akkor tüntetésbe kezdő egyetemisták most úgy néz ki, hogy részt vesznek a szavazáson egy erős ellenzékként, úgyhogy meglátjuk. Egyesek szerint rendszerváltó hangulat van Szerbiában, mások szerint nem lehet legyőzni majd a szerb haladó pártot, ezt majd meglátjuk. Közvéleménykutatások A-t is, meg B-t is mondanak, ugye hát a magyar parlamenti választás után szerintem nem érdemes a közvéleménykutatásokkal alapvetően mélyrehatóbban foglalkozni. Az biztos, hogy a másik oldalon pedig az eddig kormányzó szerb haladó párt áll, és érdekesség, hogy a jelenleg New Yorkban tartózkodó Alexander Vučić, aki most jelenleg még szerb államfőként működik, lehet, hogy mire ez az adásba kerül, vagy ez a beszélgetés adásba kerül, addigra ő lemond az államfői tisztségéről. Miért is van ez így? Mert kormányfőként, listavezetőként vesz részt a szerb haladó párt listáján a parlamenti választásokon. Tehát ilyen helycserés támadás van jelen pillanatban a hatalom gyakorlók részéről, úgyhogy ez is egy érdekes lépés a többségi párt, vagy a jelenleg kormányzó párt a részéről, hogy Alexander Vučić szerb elnök többször már nem lehetne elnök, mert a két mandátumot kitöltötte, úgyhogy valahol az alkotmány korlátozás miatt, meg hát nyilván saját politikai karrierje miatt döntött úgy, hogy lemond az államfői tisztségről, és akkor kormányfőként szeretne működni. Tehát az a nagy helyzet, hogy ez a két nagy erő van egymással szemben, meg néhány kisebb ellenzéki párt még indul a választáson, és hát fontos leszögezni, hogy van a vajdasági magyar szövetség is, amely önállóan indul a választáson. hogy a jelenleg ők képviselőkkel rendelkeznek a szerb parlament,

0: rendben ezt szeretnék megtartani október 25-e után, és ugye a kisebbségi pártokra kisebb választási küszöb érvényes, tehát könnyebben be tudnak jutni a parlamentbe, úgyhogy az várható, hogy a VMS is parlamenti párt lesz a továbbiakban, és csak az a kérdés, hogy mekkora létszámmal fognak majd bejutni a parlamentbe, úgyhogy itt tartunk, most eléggé zajlik az élet, és hogyha ezt még fokozni tudjuk, akkor fokozni tudjuk, mert hogy fokozni tudjuk, hogy ezt háromszor is elmondom, nemzeti tanácsi választásokat is kiírtak, november 8-án, hogyha jól tudom, akkor szavazás lesz, ez ugye a kisebbségi önkormányzatok megválasztása, ez teljesen független tulajdonképpen a parlamenti választásoktól, tehát azután 2-3 héttel zajlik majd, ez a vajdasági magyar közösséget érinti, azért lesz ez más egy picit most, ez a novemberi szavazás, mert hogy eddig csak a Vajdasági Magyar Szövetség által támogatott lista vett részt a voksoláson, és hát egyértelműen az ő listájuk volt a mérvadó az MNT-ben, a Nemzeti Tanácsban, de most az a nagy helyzet, hogy úgy tűnik, hogy rajtuk kívül még 2-3 választási, magyar választási listát is beadnak. Többek között az újonnan alakult Vajdasági Magyar Újrakezdés jelezte, hogy szeretne részt venni az MNT választásokon a VMS mellett. A Vajdasági Magyar Plénum nevű szervezet és még a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége nevű párt is úgy tűnik, hogy lehet, hogy részt vesz az MNT választásokon, tehát aztán, miután lezajlik a köztársasági parlamenti választás, aztán ilyen vajdasági magyar harc lesz majd a politikai térben, hogy ki szerzi meg a több helyet a Magyar Nemzeti Tanácsban, és tulajdonképpen ki lesz a Vajdasági Magyar Közösség kisebbségi önkormányzatának az alakítója, irányítója, úgyhogy politikai szempontból igencsak, hogy is mondjam...
1: Zűrös az idő, zűrös, nagyon zűrös, maradjunk abban.
0: Pontosan így van.
2: Adon gondolkodom, hogy végső soron egyébként is a vajdasági magyarok, azok annyira kisebbségben vannak, és fogyó kisebbségben vannak, na most ugyanakkor ezt a fogyó kisebbséget is megosztják különböző pártok. Mi ennek a tulajdonképpen logikája? Oszd meg és uralkodj, te hogy látod ezt?
0: Az érdekes megközelítés alapvetően a Vajdasági Magyar Szövetség pár hosszú-hosszú évek óta egyébként a legmeghatározóbb párt. Tehát átlagban 60-70, volt, hogy 80 ezer szavazatot kaptak a különböző választásokon. Ők alapvetően egyed uralkodók idézőjelben voltak az elmúlt időszakban, és nagyon jó kapcsolatot ápoltak ugye a Fidesz-KDNP-vel, akik ugye 2010 óta voltak hatalmon. De hát előtte is egyébként, 2010 előtt is a VMS volt a meghatározó. És akkor ezek, akik most indulnak, ez fontos lesz, hogy ez nagyon friss pártok. Tehát konkrétan a Vajdasági Magyar Újrakezdés nevű szervezetnek a megalakulása az tavaszra tehető, tulajdonképpen összefüggésbe hozható a magyarországi parlamenti választások végkimenetelével. Tehát meglovagolva tulajdonképpen valamilyen szinten a parlamenti választás eredményét Magyarországon jött létre, és erősödik ez a Vajdasági Magyar Újrakezdés nevű szervezet, ami szemben határozza meg magát a VMS-szel. Nyilvánvalóan azokra a általa vélt visszásságokra próbál rámutatni, amik a VMS-t jellemzik szerintük az elmúlt időszakban, meg hát alapvetően kihasználják azt a politikai szeret, ami most Magyarországon egyébként megtörtént, ugye április óta, ugye a Tisza kormány van hatalmon. Nagyon érdekes különben, hogy a Tisza kormánynál mint küldöttség eddig Vajdasági Magyar Szervezet közül a Vajdasági Magyar Újrakezdés, tehát ez az újonnan létrejött szervezet volt látogatóban, leszámítva az első párt elnöki látogatásokat, amikor az RMDSZ, a VMS elnöke, meg a többi elnök elment Magyar Péterhez egyeztetni. Azóta egyik magyar párttal sem tárgyalt itt Vajdaságban részletesebben, mérehatóbban a kormány, ezt a Vajdasági Magyar Újrakezdés leszámítva.
2: Kedves hallgatom, a Tutsipelár FM 88,5-es hullámoszát hallgatod, Rádió Mozaik, Szidni Csabám, édes hálás köszönetem neked. Hát zajlik az életlen délvidéken, és hát valljuk be őszintén, hogy ez nekünk nem igazán jó, de hát ez van, úgyhogy ez az oszd meg és uralkodj. Húha, ez nem tudom mennyire jön be a demokráciába, de Katalin, igen, te jössz. Bájá, most.
3: Kívánunk mindenkinek egy kellemes vasárnap délután, és viszont látásra az elkövetkezendő hetek eseményein.
2: És nagyon szépen köszönöm minden kollégámnak, aki ma a műsorban részt vett. Mindenképpen biztatlak benneteket, hogy menjetek el a parlamentbe, vigyétek el az unokátokat, nézzétek meg, hogy mi történik ott, és egy fantasztikus kiállítást fogtok látni. Úgyhogy nagyjából ennyit, mint ahogy az óriások mondják. Itt a vége! Puszi, remélem! Minden jót!